0: Urbana FM, 23 Big Pass.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportcset, webpustán. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Diska, poskotják. Hírek. Hírek. Irio, Volkswagen, Tirak. Trita, Stel, Adrenalin. Skalcsán, Szinja, Rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, The Porsche, Pristina.